Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A fenékküszöb megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosítja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, írta a kormányfő. Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. Országszerte megemlékezésekkel tisztelegtek tegnap az 1526-os mohácsi csata hősei előtt. Az 500 évvel ezelőtt zajlott ütközetnek a becslések szerint legalább 14 ezer magyar áldozata volt. A Dunaparti városban szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre, a mohácsi nemzeti emlékhelyen pedig újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Több megye rendőrei együttműködésében fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt, és a közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat elfogták, és kezdeményezték letartóztatását. Senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország több repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi grippeneket is riasztották. Nagy előrelépést jelentenek az önvezető autók a közlekedés biztonság szempontjából, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen. A tárcavezető a közúti tesztelést bemutató eseményen elmondta, hogy az utóbbi években több mint 300 millió kilométert tettek meg hasonló járművek, ez alatt pedig 80-90%-kal kevesebb súlyos balesetet okoztak, mint az ember által vezetett járművek. A nemzetközi utasok csaknem kétharmada már online váltja meg vonatjegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, hogy az év első 7 hónapjában a nemzetközi menetjegyek 65%-át a jegy.mav.hu-n, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazásban váltották meg. A pénztári vásárlások aránya fokozatosan csökken. Másodszor rendeznek félmaratoni futóversenyt Gödöllőn. A szeptember 19-i megmérettetésen egyéni, páros és váltó versenyszámok közül választhatnak az indulók. A félmaratoni táv mellett másfél, valamint 12 kilométeres távon is lehet indulni. Ingyenes koncertekkel, kiállításokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket jövő péntektől vasárnapig a 36. budafoki Pezsgő és Borfesztiválon. Az eseményre 40 borászat települ ki. Szombaton rendezik a borrendek hagyományos felvonulását a piac téren, a művészkertben kortárs kerületi képző és iparművész installációkat tekinthetnek meg a látogatók. Folytatódik a késő nyári idő, mindenütt sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani. A szél mérsékelt marad, napközben 30-34, este 15-23 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Dress Mihály egykori társa, Grencsó István inkább az avantgárd irányába mozdult tovább, és lett annak hazai meghatározó egyénisége, műhelyteremtő figurája. Erőteljesen egyéni stílusa először az 1979-ben alakult szombathelyi Masina Jazz csoportban mutatkozott meg, majd Budapestre költözése után a már említett Dress Mihállyal kezdett zenélni. 1985-ben alapította meg a változó összetételű, ma is aktív Grencsó kollektívát. Emellett a kortárs Etnó Makám, a kortárs rock Campez Dolores tagja, illetve a kísérleti jazz és hip-hop ritmusokat ötvöző Dub City Fanatics egyik kulcsfigurája volt. A triótól a Big Bandig mindenféle formációval koncertezett és készített felvételeket. Zenei világában sajátosan keverednek a jazz, az etno, a pop, a rock, sőt, régi magyar tánczenei elemek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Terápia eszközként is működik. Improvizációs csoportok segíthetnek például egyes traumák feldolgozásában, vagy az érzelmi kifejezésben. A zenei párbeszéd önismereti tükörré válik. A jazz nem csak hang, hanem tudatállapot. Élő, lüktető pszichológia.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

could you coo? Could you care for a cunning cottage?

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongora művész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógával lép fel az Avishai Cohen trió, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. Hangsúlyozta, a munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, mivel a fenékküszöb a vízszint emelése által biztosítja a hűtővíz szivattyúk működését alacsony vízállás esetén is. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy a paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván, egyiküket a tibeti oldalon keresik. Szerdán egy gletszer leszakadása miatt jégkő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a katasztrófa helyzet megoldásához. Kőolajkitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez is. Kora délutánra kiderülhet az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról szóló izlandi népszavazás eredménye. Az igenek győzelme esetén Reykjavík és Brüsszel folytatná a csatlakozás feltételeiről szóló egyeztetéseket, a tagstátuszról pedig újabb népszavazáson döntenének. A Szigetország még 2013-ban függesztette fel a tárgyalásokat. Idehaza négy településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdú-Biharban, Hajdú-Bagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdú-Böszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompova Viktória helyett. Idén is hagyományos Sólet-fesztivállal kezdődik ma Budapesten a Zsinagógák hete. A háromhetes programsorozatban egyebek mellett újra szentelik és megnyitják a 82 éve bezárt Rákospalotai zsinagógát, valamint a belvárosi Dezsőfi utcai ifjúsági zsinagógát. Újbudán megismerhető és el is készíthető kosszarvból az ikonikus fúvós hangszer a sófár, Miskolcon kántor koncerten készülnek a szervezők. A zsidó újév alkalmából Szentendrén nyitott ünnepet tartanak. Folytatódik a késő nyári idő, mindenütt sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani. A szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű, 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Borbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Hajlamosak vagyunk ehhez is egy picit, azt hiszem, kategórikusan állni, hogy jaj, a fiatalok biztos ezt szeretik meg, jaj, a fiatalok biztos az ilyen zenéket szeretik meg, mert most ezek mennek a rádióba, meg mert most ezek a populáris előadók mennek. Nem, én azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokfélék. Tehát van, aki kifejezetten tradicionális dolgokat hallgat, olyanokat, amiket már én már nem hallgatok. Van, aki tényleg a nagyon újszerű dolgokat, szóval de nagyon változó.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Sziasztok, Kozma Orsi vagyok. Fogadjátok sok szeretettel a kedvenceimet.

ez a Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: to my soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Sziasztok, Kozma Orsi vagyok. Fogadjátok sok szeretettel a kedvenceimet.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Sziasztok! Kozma Orsi vagyok. Fogadjátok sok szeretettel a kedvenceimet.
1: The song is called Strange Fruit.

0: A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban.
1: Tokyo, that's Vinny.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda.
0: Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: A szerkesztő Gál Andrea nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszent Benedeknél, közölte Facebook oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővízellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek, a nehezen megközelíthető részekhez pedig légi úton juttatják el a szükséges építőanyagot. Lövöldözés volt éjjel egy svájci kisvárosban. A Zürichhez közeli településen egy ismeretlen elkövető egy technopartin nyitott tüzet. A támadásban egy 22 éves nő meghalt, legalább 5 másik fiatal megsebesült. A lövöldöző elmenekült a helyszínről, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz. Már elérte a 750-et a múlt heti gleccser összeomlás okozta pusztító árvíz halálos áldozatainak száma Nepálban és Tibetben. Csak nem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. A mentőcsapatok jelenleg a vízerőművek alagútjaiban rekedt több száz ember kimentésére összpontosítanak. Idehaza kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben közel 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, közülük mintegy 100 000 elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig június 18-a. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárca vezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárult le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Diátadó gálával és díjazott filmek vetítésével zárul ma a 33. Kárpát-medencei diákfilmszemle Budapesten a Csokonai rendezvényházban. Az 5 napos mustrára idén rekordszámú 164 alkotást neveztek, animációkat, élőszereplős rövid filmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben egyebek mellett az iskolai bántalmazás, a barátság, a történelmi emlékezet és a környezetvédelem is. Kigyulladt egy autó az M7-es autópályán a 108-as kilométernél Zamárdi és Siófok között a Budapest felé vezető oldalon. A tűzoltók már oltják a lángokat, a munkálatok idejére lezárták az érintett pályaszakaszt. A torlódás meghaladja a 3 kilométert, aki teheti a 112-es kilométernél térjen le a 7-es főútra. Szinte mindenütt süt a nap az országban, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet, este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a nyárias idő, de a hét közepétől egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
2: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ez a jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádió.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Sárik Péter trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Egy olasz jazzzenész, kiváló jazzzenész, trombitás, mondta egyszer, hogy a jazz olyan, mint egy pizza. Persze, hogy mihez hasonlítaná egy olasz ember. De valójában jó, mert hogy bármilyen feltét teszünk rá, az alapanyag, a pizza tészta nélkül nem lesz pizza. De akkor ne hívjuk annak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Sárik Péter trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A jazznek az egy esszenciája, a ritmus, illetve a tempó, a tempótartás, és a klasszikus zenében ez igazából nem létezik. Ilyen formán nem létezik, tehát a fix, bebetonozott tempó az nem létezik, mert ugye ott levegővételekkel játszunk, augikákkal játszunk, az íveknek a követésével játszunk, amit hogyha jazzben megcsinálunk, akkor az kiesünk a stílusból igazából. Úgyhogy ez egy érdekes különbség, amivel jó tisztában lenni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez a Szakcsi Rádió. A Szakcsi Rádió. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Kabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortárs jazz hangzásvilága dominál majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen Trio, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Sárik Péter Trió fellépése, majd Álzsáról londoni koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér, köszöntjük hallgatóinkat. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. A kormányfő szerint, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között például az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését említette. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 000 köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán megismételte, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Tovább nőtt, 38-ra emelkedett az ukrajnai Bucsa körzetében lévő rőszerraktártért orosz támadás halálos áldozatainak száma. 20-an megsebesültek, 4 embert pedig még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. A kijevi körzetben ma gyásztapot tartanak. Ukrajna eközben drónokkal támadt egy észak-nyugat-oroszországi olajfinomítót, Moszkva pedig megkezdte a felkészülést az ukrán energetikai rendszerek elleni válaszcsapásokra. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál, csaknem 260 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. Halálos áldozatok is lehetnek. A mentés jelenleg is tart, hajókat és helikoptereket is a helyszínre vezényeltek. Az első videófelvételeken mentőmellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. Megkéselt két fiatalt hajnalban egy férfi Debrecenben. Egyikük életveszélyes, idősebb barátja pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. A késelőt nem sokkal később a szemtanúk személy leírása alapján elfogták a rendőrök. Mint kiderült, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Egy információ az autósoknak, sokan tartanak a Balatonról a főváros felé, karambolok nehezítik a közlekedést az M7-es autópályán. Polgárdi és Szabadbattyán között három autó ütközött. A 74-es kilométernél a forgalom a külső sávban halad. A torlódás meghaladja a 3 kilométert. Pákosz térségében az 54-es kilométernél korábban baleset történt. A forgalomkorlátozás megszűnt, de a torlódás csak nehezen oszlik. Aki teheti, a 7-es főúton kerüljön. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok és zivatarok alakulhatnak ki, aztán estétől egyre több felé eredhet el az eső. Hajnalban 12-17, napközben akár 36 fokra is számíthatunk.
5: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: You know it?

0: Jazz napló.
1: A soul jazz az 50-es évek végén és a 60-as évek elején jelent meg Amerikában. Az irányzata hard bop továbbfejlesztése, mely a gospel, blues és soul hatásait építette magába. Hammond orgona ütős grúvok és egyszerű, de érzéki dallamok jellemzik. Nagy nevei közé tartozik Jimmy Smith, Cannonball Adderley és Lou Donaldson. A műfaj könnyen táncolható, spirituális és közönségbarát is egyben. A soul jazz hidat képez a jazz és a populáris zene között. Néha összefolyik a funk jazzzel, de annál melegebb, a szó elvonatkoztatott értelmében inkább templomibb hangulatú. A jazz érzelmi mélységének egyik legközvetlenebb ága.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Sárik Péter trió fellépése, majd Álzsáról londoni koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Megfogalmazódott bennem, hogy most sarkosan fogok fogalmazni, de a jazzben gyakorlatilag a téma, amit az elején eljátszunk, a végén ez majdnem csak ürügy. Tehát ez a legyünk már túl rajta, és akkor végre improvizáljunk, ami a mi leglényegünk. Tehát ha valami óriási különbséget kell találni a klasszikus és a jazz műfaj között, akkor a sok mellett ez a legfontosabb, hogy mi a kadenciát várjuk őrülten, hogy végre jussunk már oda, hogy akkor kibontakozzunk, és épp ezért mondjuk ma már azért nagyon sok dolog változott. Tehát azt gondolom, hogy ma már, ha valaki magas szinten űzi, vagy olyan igényel űzi a jazz zeneszerzést, mint amire régen kevesebb példa volt, ő szerintem nyugodtan tekinthetjük, vagy egyenlőségjelet tehetünk a kortárs zeneszerzők között. Szerintem ma a jazz felnőtt oda.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

I put my feet up to win. Into a place I never

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Sárik Péter trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ez csodálatos, azt gondolom, egyéb más dolgok mellett a jazzzenében, hogy ahány ember annyiféle hatást tud kiváltani, és én ezt szeretném minél több embernek, akár szavakban, akár kritikák formájában, akár nyilván aktívan jazzzenészként a színpadon bebizonyítani, hogy nagyon sokféle érzést tud megmozgatni a jazzzene az emberekben, és tényleg ne féljenek tőle.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küld be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Gabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongora művész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen Trio, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Sárik Péter trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A szerkesztő Brieska Dániel, a bemondó Pec Gábor Olivér, köszöntjük hallgatóinkat. Meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát tartanak nyilván eltűntként. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A mentési munkálatok még tartanak. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyére figyelmeztetnek. A szerdai áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7-en meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán helyi idő szerint 12 óra 30 perckor kelt útra, de alig hogy elindult, elkezdett megtelni vízzel. A térségben a média szerint rossz volt az időjárás. A hajó a dél-törökországi Tashurjuba tartott. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csaknem 30 centiméterrel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán beszámolt arról, hogy a két part felől indított építkezés tegnap este ért össze a mederben. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz, és több nagy cég, például a BKV vagy a BKK csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, hogy a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár. A szakemberek szerint különösen fontos a tünetek megelőzése, ezért azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést. Az időjárásról. Holnap változékonyabbá fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok alakulhatnak ki, majd estétől egyre több felé eredhet el az eső. A szél megélénkül. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható. Petsz Gábor Olivért hallották.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A magyar mainstream jazz világában az ezredfordulóval folyamatosan bukkantak fel a nívósabbnál nívósabb muzsikát játszó zenész egyéniségek. Generációja talán legtehetségesebb jazzgitárosa Juhász Gábor, akinek jelenléte és súlya egyre meghatározóbbá vált a hazai jazz életben. Többek között olyan prominens zenekarokban tűnt fel, mint a Tintinkú, a Balázs Elemér Group, a Dés Septet vagy éppen a Mirror World. Saját formációjával, a Juhász Gábor trióval sokak meglepetésére rockos irányba indult el, később azonban 1978 címet viselő albumán visszatért a líraibb, meditatívabb hangulatokhoz. Elmondása szerint a jazz a mai kor legfontosabb, legkifinomultabb hangszeres zenei kifejező eszköze.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Sárik Péter trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plus mai adásának vendége Tűzkő Salamon, trombita művész. Én Eszter Gályos Máté vagyok. Mindenekelőtt nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában, és öröm számunkra, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Én is nagyon köszönöm. Ez egy megtisztelő dolog ide bejönni ma interjúzni.
3: Egy picit a te pályádról fogunk beszélgetni, úgyhogy vissza is szeretnék kanyarodni a legelső lépcsőfokokhoz. Fel tudod-e idézni, hogy mi volt az első jazzhez fűződő emléked?
4: Hát az elsőt az biztosan nem tudom, mert akkor a szüleim nagyon kiskorom óta már zenéltek együtt, úgyhogy én ebbe beleszülettem. Viszont volt egy nagyon meghatározó élmény nekem, amikor a Miles Davis-től a szóbatot a Robert Herridge Theaterbe hallottam, ahogy két hangot játsza, és akkor a bátyámmal néztük, hogy milyen menő. Csak két hangot játszik, de milyen jól szól. Úgyhogy az volt nekem egy döntő élmény, hogy ezt akarom csinálni.
3: Pályádon meghatározó valóban a szüleid szerepe, még lehet róluk pár szót mondani, hogy milyen hangszer vagy milyen zenei irányzat felé terelhettek ők, pusztán azért, mert hogy mivel foglalkoznak?
4: Hát édesapám nekem jazz-szaxofonos volt, fiatal korától kezdve a világot bejárta. Úgyhogy ez adott volt, illetve anyukámnak szívügye a bossanova, a latin zene. Úgyhogy ők játszottak együtt is bossanova zenekarban, és hát ezek voltak a fő stílusok kvázi kiskoromban.
3: És az, hogy pont a trombita, azt mi döntött el már azon túl, hogy most oké, hogy Miles Davis fújt két szép hangot, de ez egyébként már bőven elég a trombitának a kiválasztására, de volt, akinél esetleg láttál élőben, vagy élő koncerten, és azért tetszett meg, vagy ezek a felvételek terelgettek ebbe az irányba?
4: De a felvételek, illetve volt egy nagyon meghatározó pillanat nekem, amikor egy karácsonyi koncerten voltam kiskoromban is. Egy trombitás volt a színpadon, és elől állt, és csillogott nagyon a hangszer, és ez nagyon tetszett, hogy ilyen harsány is. Akkor én már eldöntöttem, hogy trombitálok, aztán pedig félegyházi Bence tanár úr az általános iskolába bejött, és akkor mindenki megfújhatta a trombitát, és az a szerencsém volt, hogy megszólalt nekem akkor ott. Akkor 9 voltam, úgyhogy onnan rákerültem erre az útra.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Mi kell ehhez, hogy 9 évesen valakinél megszólaljon ez a bizonyos hangszer?
2: Hát én csak belefújtam, és akkor kiadott egy hangot. Hát...
1: De fizikálisan, vagy nem tudom, a tüdőkapacitás tekintetében, mert nyilván van, akinél meg nem szólalt meg.
2: Hát, fú... Szerintem ez csak ilyen természetes ösztön, hogy belefújtam, és akkor az úgy szólt egy hang. Nem volt egy szép hang, csak hogy megszólalt, és ez nekem olyan inspiráló volt akkor, hogy ez megszólalt.
1: Nem, azért is kérdezem, hogy kell-e valamiféle fizikai feltétel ahhoz, hogy valakiből trombita művész legyen, vagy lényegileg bárkiből lehet?
2: Igazából ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert ezt a trombitások nagyon-nagyon sokat fejtik, hogy mi kell ahhoz. De egyébként a legfelkészültebb trombitások mind egyöntetően azt mondják, hogy elég annyi levegő a trombitáláshoz, mint hogyha egy kávés csészének a füstjét fújnánk. Szóval éppen alig levegő. De hát, hogy az a technikán múlik igazából.
1: És az, hogy jazz irány, az ekkor eldőlt, vagy kezdtél te is a klasszikussal?
2: Hát klasszikus iskolába jártam. Igen. Félegyházi Bence tanárúrhoz, Simai Lászlóhoz, és Bakó Rolandhoz, ők voltak az első tanáraim.
1: De volt akkor motiváció vagy inspiráció esetleg a klasszikus irány felé is? Tehát volt egy olyan elágazási pont, amikor eldőlt, hogy te inkább a jazz felé közelítesz?
2: Hát sokat jártam ebbe az iskolába, ez a Tóth Aladár volt, és utána 13-14 voltam, amikor valami új kezdett el érdekelni, és akkor rájöttem, hogy improvizálni szeretnék igazából.
1: És Miles Davis mellett kik voltak, akik nagy hatást gyakoroltak hát el ekkoriban?
2: Utána 15 évesen Lee Morgan, Clifford Brown, nagyon sokat, ők voltak a legmeghatározóbbak. Clifford Brown, igen.
1: Ekkor esetleg felmerült már benned az, hogy egy formációt kellene létrehozni, megalakítani, vagy megalapítani, vagy ez szépen organikusan alakult az évek során?
2: Hát én mindig szerettem volna egy igazi bobzenét játszó zenekarba trombitálni, de a 2022-es showkészre László Attila meghívására sikerült összehozni egy zenekart, ami megmaradt azóta. Úgyhogy ez így indult, igen.
1: És ebben a zenekarban azóta is változatlan a tagoknak a névsora?
2: Ő jelenleg Éles Máté játszik benne, Sukes Anyi, Horváth Balázs és Pap Marci szaxofonozik. Azt hiszem egy változás volt azóta.
1: Milyen irányzat érdekel téged igazából a jazzen belül?
2: Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Én nagyon szeretem a jazznek az eredeti formáját, amiben ez megszületett, ez a New Orleans-i zene. Nagyon közel áll hozzám, de viszont nagyon szeretem az ECM-esebb klasszikus zenei jazzt is, abban még próbálok elindulni abba az irányba. Ez az, ami nagyon érdekel. Illetve hát persze a bebop és a free jazz is, amit játszok sokat. Illetve mostanában bekerültem egy zenekarba nagy szerencsére, amivel technósabb jazzt játszunk, ami elég inspiráló nekem most.
1: Hogy látod, hogy ma milyen új egyesülések születnek a jazzen belül, most említetted a technót, csak mert amikor utána néztem egy picit a te zenei világodnak, akkor feltűnt, hogy azért van egy erős vonzalmad a bebop, vagy a klasszikus, a mainstream jazz felé, és mintha sokan ezt kezdenék úgy maguk mögött hagyni, mintha ez már kicsit ódivatúvá vált volna sokak szemében, és nyitnak inkább valamilyen fúziós zene felé.
2: Hát nagyon-nagyon széles lett a jazznek a perspektívája manapság, tehát ez nagyon nehéz behatárolni, mint műfajt, éppen ezért az, amit ma mi jazzként ismerünk, ez a füstös New York-i hangulatú bop, ez a fesztiválokon úgymond, vagy a nagyobb koncerttermekben már kevésbé van jelen, és épp ezért nagyon fontosnak tekintem a mi munkánkat, hogy ezt a zenét a szerves kultúra részévé tegyük mai nap. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy bármit csinálhat ma már az ember. Nagyon sok népzenei jazz van, vagy ilyen hasonlóbb, technósabb jazz zene, de ez egy nagyon, nekem egy nagyon fontos szívügyem, hogy amit mi úgy ismerünk, hogy jazz az legyen itt az országunkban, és elő legyen úgymond.

0: sokan úgy gondolkoznak a jazzről, hogy réteg műfaj, akkor ezt pozitív vagy negatív kicsengéssel hallgatod?
1: Hát van ennek pozitív vonzata is, és negatív vonzata is. Negatív az nyilván az, hogy más zenékkel viszonylatban háttérbe szorul, és ezért nehezebb úgy vinni a színpadokra, meg megélhetést csinálni belőle, viszont aki meg ezzel foglalkozik, az meg nagyon szereti ezt, úgyhogy annak pedig ez nagyon, nagyon jó és fontos.
0: Ezen a héten volt fellépésed a Modern Art Orchestrával, amikor is a Miles Davis egy albumát vitétek színre. Hogyan készülsz egy ilyen koncertre, amikor nagy idolodnak a művei szólanak meg, és te is közreműködsz egy ilyen
1: előadásban? Megmondom neked őszintén, hogy ez egy olyan jó kérdés, hogy én magam is megkérdeztem ezt Fekete Kovács Kornéltól, hogy ez most igazából úgy kéne, hogy leveszem a Miles Davis-t, és akkor próbálok úgy szólni, vagy pedig saját hangomat beleerőltetni, és hát arra jutottam, hogy a kettőnek az aranyarányát kell. De hát meghallgatni a felvételt, megvizsgálni a részleteket, levenni, és utána, ami nekünk fontos belőle, azt megtartani és bejátszani a színpadon.
0: Te kívülről tudod a Miles Davis teljes diszkográfiát?
1: Ja, nem, egyáltalán nem. Nagyon sok olyan album van, amit még nem sikerült meghallgatnom. Van, ami nagyon, nagyon inspirál, nagyon szeretem, de ez egy olyan tanulási folyamat, ami az embernek örökre eltart.
0: Csak vajon nehezíti-e a bizonyos saját hang megtalálását, hogy a nagy klasszikusokat adott esetben már túlhallgatja egy fiatal zenész?
1: Igen, igen, van egy ilyen dolog, hogy amikor nagyon sokat foglalkozok valakivel, akit szeretek, akkor hallom a hangját utána belül magam, és akkor csövön is valami hasonló jön ki, de én ettől nem féltem magam, mert hogyha valaki olyanra hasonlítok trombitálásba, akit szeretek, az csak jót jelent nekem egyelőre, úgyhogy...

0: Ez a Szakcsi Plusz, Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Nagyságrendileg mikor találnak rá jazz előadó művészek, jazz zenészek a saját hangjukra? Utólag persze könnyebb okosnak lenni, amikor egy teljes életmű ott van előttünk, Miles Davis, vagy John Coltrane, vagy akár más inkább trombita művészekre fókuszálva, és érződik, hogy na, itt ezek még ilyen szárnypróbálgatások voltak, ez pedig na hát itt kibontakozott valóban, és ahhoz képest te nagyon fiatalként például magadra tudsz-e így tekinteni, hogy ezen az úton éppen hol jársz?
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokat teszek ezért napi szinten, hogy valami olyan zenét játszok, ami engem mélyebben tükröz. Ez egy folyamat, és én azt gondolom, hogy minden embernek ez teljesen más. Valaki 30-40 éves korában jut el oda, hogy megadatott neki, hogy azt mondja elégedetten, hogy hát igen, ez az én zeném teljesen. Valaki már 18 évesen úgy játszik, hogy nem tudod összekeverni. Ez egy folyamat, én azt szeretném, hogy feltétlenül kialakuljon egy olyan karaktere a zenémnek, ami utána ez fennmarad.
1: Vagy amiről könnyen megismerhető.
2: Persze.
1: Picit ugorjunk még vissza, hogyan folytatódtak aztán a tanulmányaid?
2: Igen, én nyelvtagozatra jártam Berzsenyi gimnáziumba, és ott döntöttem el, hogy én zenész leszek. És utána hát Grazba felvételiztem a Zeneakadémiára, jazz tanszakra, és sikerült elsőre. Úgyhogy
1: ez a felvétel hogy nézett ki? Azért erre kíváncsi vagyok.
2: Hát fel kellett készülni zeneelméletből, hangszeres improvizációból, Kottát olvasni, ott kitettek nekünk, hogy le tudjuk-e olvasni. És akkor ezeknek az összessége volt.
1: Kiutaztál, felvételi, és akkor ott azt mondják, hogy most azért teljes laikus szemszögből hadd kérdezzelek, azt mondják, hogy improvizálj.
2: Hát kellett vinni jazz standardeket.
1: Igen, az világos.
2: A 4-5-öt, és akkor abból megkértek 3-at. És akkor, hogy az hogy szól, hogy játszok a ritmus szekcióval, ott mindent meghallgatnak.
1: De viszonylag kézzenészeket kapnak már meg ilyenkor ilyen intézmények, nem? Tehát azért, aki ide felvételizik, azért a hangszerének az már azért valahogy egy profi művelője.
2: Hát inkább azt nézik, hogy ki az, aki alkalmazható, úgymond, mert nagyon sok olyan zenész van, szerintem főleg Magyarországon, akik egyszerűen iszonyatos jó zenészek, és iszonyatos fülük van, és virtuózitás, viszont valahogy a Kottát, hogyha odarakja elé az ember, akkor nem tud az orkesztrába úgy részt venni. És ez egy nagyon fontos aspektus Ausztriába szerintem, hogy alkalmazható zenészek legyenek, akik eljönnek a próbára, le tudják olvasni, és lehet tőlük dolgozni. Ez egy talán a legfontosabb kritérium emberileg, hogy ez így legyen. És akkor utána nyilván az nagyon fontos, hogy az ember hogy játszik, meg hogy szól neki. Az nyilván elengedhetetlen.
1: Ugye Grácz, de ha jól tudom, akkor volt amerikai tanárod is. Mi az, amit nyertél ezekkel a gráci évekkel?
2: Fú, hát ezt, hogyha meg tudnám fogalmazni egy mondatba, az jó lenne. Hát nagyon-nagyon sok koncerttapasztalatot volt szerencsém játszani Robin Eubanks-el, Don Menzával, aztán ott volt Bob Minzer is, akit hallottam élőben, Mingus Big Band, szóval olyan legendákkal volt szerencsém föllépni, meg hallani is őket, akik ott voltak, amikor ez a zene született, szóval.
1: Oktatóidról lehet pár szót mondani?
2: Persze, hát ő Jim Rotondi volt a tanárom, ő ezt a One for All sextetet csinálta New Yorkba, és utána ide költözött Grazba, és ő olyan zenét játszik, ezt a hard popot, ez a Freddie Hubbard vonalán, ami nekem nagyon fontos, a zene.
1: És hányban ért véget itt ez a gráci tanulmány, vagy nagyságrend?
2: Én most fogok lediplomázni júliusba, igazából, igen.
1: Na és ezt követően akkor végre magad mögött tudod a jazz tanulmányokat, és kinyílik a...
2: Hát szerintem akkor fogok igazából elkezdeni jazz tanulmányokat, úgymond.
1: Amikor
2: ez saját sok szabad időm erre, hogy leírjak dolgokat és minden.

0: neked könnyen megy adott esetben új emberekkel színpadra lépni és együtt zenélni?
1: Hát ezt erősségemnek mondom, igen, hogy igazából sokféle zenébe, sokféle stílusba oda tudok menni, igen. Szóval ez nem okozott gondot nekem.
0: Milyen fellépési lehetőségek vagy koncertek állnak előtted, amikről most tudsz?
1: Hú, hát nagyon sok lesz. A Pécsi TV toronyba fogunk játszani szombaton, a zenekarral utána a Tütü Tangóba karácsonyi koncert lesz. Azután lesz Avantgarde Jazz Festival a Kéklóba, újévi koncert a Dugattyúsba. Hát lesz egy pár, ezek, amik eszembe jutottak.
0: De akkor ezek egyébként még nem is feltétlenül a igazán klasszikus jazzhez kötődnek, inkább egy ilyen avantgárda vonalhoz, nem?
1: Nem, nem. Ez inkább a, úgymond, ami a saját zenénk lesz.
0: Igen?
1: Igen.
0: És ezt hogy lehet definiálni?
1: Hát, szeretem azt mondani, hogy azért a saját zenénk, mert nem lehet definiálni, de nagyon sokat emlékeztet erre az Art Blakey Jazz Messengers hangra, három fúvóssal és a hangszerelésekkel, ami meghatározó. Igen.
0: Vannak-e olyan új, mai, kifejezetten mai jazz trombita művészek, vagy bármilyen más hangszeres, akiket nagyon figyelsz, és akiktől inspirálódsz, akár itthon, akár külföldön?
1: Hú, hát nagyon-nagyon sok van. Most a külföldi volt, ami eszembe jutott hirtelen, Theo Kroker, akit nagyon sokat hallgatok, illetve Sean Jones, akit mostanában nagyon szeretek. Itthon is én nagyon-nagyon sokat követem Fekete Kovács Kornél munkásságát. Subisz Gábor nagyon inspiráló, hogy játszik, illetve hát nyilván Fekete Pisti, idősebb generáció, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy tájékozódjunk egymásról, úgyhogy.
0: Az improvizáció neked könnyen ment, amikor először mondjuk találkoztál ezzel, hogy a hangszereden adott ponton, adott

0: pillanatban újat mutatni, vagy ezen sokat kellett dolgoznod?
1: Hát kellett dolgozzak nagyon. Én nekem gondot okozott az elején, hogy beosztásba játszok, szóval, hogy megy az ütés, és akkor tartsam a formát, ez az elején gondot okozott, de ahogy beakadt, azóta segít sokat, úgyhogy egyre könnyebb, igen.
0: Szoktál diszkográfiában gondolkozni, hogy az életművedben mondjuk mennyire kell, vagy manapság mennyire fontos, hogy legyenek albumok egy adott szerzőnek a repertoárjában?
1: Hú, hát igen, és ezért nagyon, nagyon örülök neki, hogy megadatott a lehetőség idén, hogy a Talentum Hungaricum programba fel tudjunk venni a Pannonia stúdióba, illetve Grazba is, a Cook stúdióban. Úgyhogy 2026-ban várható az első albumunk is, amire már hosszú évek óta készülünk. Ez egy nagyon fontos pont egy zenész életében, hogy mi alapján ismerik meg, milyen felvételről. Azért... Milyen felvételről nem ismerik meg.
0: Nyilván az első album az hát valóban fontos, aztán utána még nehezebb talán a másodikat megcsinálni, de a formációt említsük, hogy milyen néven jelenik majd
1: meg az album. Tüszkös Alabon Quintet, igen.
0: És a címet is lehet már tudni, a lemez címét?
1: Hát ezen még dolgozunk.
0: Milyen zenei világot lehet elképzelni a te első albumonnak?
1: Hú, hát én nagyon, nagyon szeretnék olyan elemeket felelni ezen, amit mondtam korábban, ECM-es, klasszikus zenei jazz szandokat. Aztán nagyon szeretném vagy a népi kultúrát is belevinni ebbe az egészbe, illetve frit játszani, valami olyan hangzást kialakítani ezekből, ami nekem csak tetszhet.
0: Fontos, hogy fizikai formában is megjelenjen, vagy kézzelfogható legyen a lemez, vagy ez manapság már?
1: Én nekem az a véleményem, hogy a fizikai forma az divatját múlt lett. Akik nekem a generációm kvázi, ők nem nagyon foglalkoznak fizikai formájú albumokkal. Nyilván ez egy nagyon fontos erekje lehet, és emlék, és a koncerteken árulni fizikai formában az egy létező jelenség a mai napig, hogy az ember vesz
0: CD-t?
1: Erekjét, igen, a koncertről, emléket.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Pedig én azt hittem, hogy ennek nagy divatja lett, hogy a hanglemezt újra visszahozták, akkor szeretik otthon feltenni lejátszón, meghallgatni a klasszikus lemezeket, sőt, hát rengeteget lehet most újra nyomtak is, hát például a Miles Davis-től is rengeteg kijött.
2: Hát én magamból indulok ki, amit a YouTube-on fellelek, akár YouTube Premium-ba, az egy olyan tárház, ami nekem személyesen nincs igényem arra, többre. Hogy felrakjam. Igen.
1: Hogy szoktál?
2: Hát mondja, hogy ebben a világban.
1: Zenét hallgatni egyébként?
2: Hát YouTube Premium.
1: De az, milyen közeget megsegít. Kell elképzelni, hogy utazáshoz, vagy otthon leülsz, végighallgatsz egy egész lemezt. Kíváncsi vagyok, hogy aki ilyen szakmai szemmel hallgat adott esetben zenét, annak mondjuk mi a legideálisabb atmoszféra?
2: Nekem egy nagyon-nagyon fontos pontja a napomnak az mindig reggel, amikor fölkelek, és akkor reggeli tornához berakom a jazzt azon az albumon, amin dolgozok. Ez nálam mindig ez vált be nekem, reggeli torna mellé. Jazz hallgatok, ez egy nagyon fontos pontja a napnak. És hát utána nyilván, hogyha valamint dolgozok, akkor tüzetesebben meghallgatom trombitával, zongorával. De a reggeli torna.
1: Reggeli torna fontossága az abszolút nem mellékes. Próbálni otthon szoktál?
2: Hát nekem nagy szerencsém van.
1: Aki gondolom trombita művész közelében él, ott nem azért könnyű. Felmerül ez a kérdés, hogy lehet elképzelni a dobost, vagy a trombitást, hogy gyakorol.
2: Szerencsém van, mert Grazba, ahol élek, ott sem okoz ez gondot. Uh-huh. Illetve itt Budapesten is, ahol lakok, ott is a lépcsőház mellett lakok, úgyhogy nem okoz gondokat, illetve felettünk sem laknak, úgyhogy meg tudom oldani.
1: Hát emiatt nem laknak felettünk.
2: lehet, benne van.
1: Grác megmarad majd neked szívednek kedves állomásként, vagy esetleg két laki életet tervezel a közeljövőben?
2: Hát most ez egyértelműen két laki. Egy hetet ott vagyok, egy hetet itt, két hetet ott, két hetet itt.
1: Hát csak gondolom a tanulmányaid után.
2: A tanulmányaim után is, hát az a szerencsém, hogy benne vagyok egy swing zenekarba, egy egész sokat játszó osztrák zenekarba, és akkor ez lehetővé teszi, hogy én kint is maradjak utána sokat. Illetve hát én szeretnék kint is játszani sokat, sokat utazok Zágrába, vagy a Balkára játszani mostanában, vagy Németországba, Zürichbe voltam, és ezek a kapcsolatok nem lehettek volna Grác nélkül, úgyhogy szeretném ezt megőrizni. Nyilván sokat kell tenni érte, és sokat utazni, ami fájdalmas olykor, de ez az élet része.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk ezekről a dolgokról, és az elkövetkező fellépésekhez, és főleg aztán a album megjelenéséhez a legjobbakat kívánjuk.
2: Nagyon köszönöm.
1: Majd reméljük, hogy leadhatjuk itt a Szakcsi Rádióban is a lemezt digitális formában, mert szerintem sokan várják már.
2: Köszönöm.
1: Köszönöm, hogy beszélgettünk. A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Tűzkő Salamon, trombita művész volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
0: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Gabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongora művész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen Trio, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Evjatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
4: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első felében a Szekszárdi Jazz Quartet koncertje hallható. Közreműködik Kelemen Endre, Hulin István, Béres János és Soponyai József.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében a Szekszárdi Jazz Quartet koncertjét hallották. Közreműködött Kelemen Endre, Hulin István, Béres János és Soponyai József. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 1998. május 15-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében a Sárik Péter trió fellépése, majd Al Jarreau londoni koncertje hallható. Közreműködik Frey György és Berdis Tamás.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Nagyon szépen köszönjük, Bernis Tamás a dobokon. Frey György, basszusgitár.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió.
1: Köszönjük szépen.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban.
1: Nagyon szépen köszönjük!
2: Berdis Tamás, Frey György. Ez volt a Sárik Péter Trio. Nagyon szépen köszönjük!
3: Köszönjük szépen!

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Paolo. He can play a little bit, can't he?
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Sárik Péter trió fellépését, majd Al Jarreau londoni koncertjét hallották. Közreműködött Frey György és Berdis Tamás. A felvételek a zsámbéki romtemplomnál, valamint a Wembley arénában készültek 2010. július 9-én és 1984. novemberében.
2: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.